Fültől fülig Fan FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM 87.6.

monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: zene. Elég zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: back to the hits.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
3: Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek,

legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
2: Az élet szeret, megvár, és vele is megyek.
3: A csajom szól, tűnjek el,

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz citromot kilónként 8,99 banért, és hazai laskagombát 500 g-os kiszerelésben 6,99 banért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartani.
2: Reklámot hallottak.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Július 27-e van, hétfő, 8 óra múlt 7 perccel. Elég kellemetlen egy új hetet esernyővel a kézben indítani, de nyilván azzal számolunk, ami éppen jelenleg zajlik, így aztán felhívnám a figyelmüket, hogy a vízhatlan cipő talán ma reggel a legjobb szolgálatot tesz, és olyan nagyon meleg sincs, így aztán nem csak vízhatlan cipő és ernyő a kézbe, hanem a réteges öltözködés szerintem mindenképpen jól jön, már csak azért is, mert jelenleg mindössze 9 és 11 fok közé tehető a reális hőérzet, és azért mondom, hogy tehető, mert helyenként ez bizony változhat, lévén, hogy jelenleg is hol az eső. Fülig zenékkel próbáljuk meg ezeket a szürke felhőket valamelyest felszaggatni, elűzni magunk fölül, már csak azért is, mert hogyha napfénnyel indítjuk a hetet, illetve a hétfőt, az szerintem sokkal jobb lesz. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, Felix Ján és Kaszkádá a folytatásban érkezik a Boy You Turn Me-vel, aztán majd a későbbiekben Taylor Swift, Pink, Master KG és még sokan mások csatlakoznak a reggeli kávéhoz.
1: Fülig zene, fülig mosoly, Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Taylor Swift a Toy Story 5. részéhez írta ezt a dalt, I Know It, I Know You. Június 5-én került ki a film, azaz került be a film egészen konkrétan a film színházakba, mozikba, illetve került ki a kis lemez Taylor Swift előadásában, és mindkettő nagyon-nagyon-nagyon szépen muzsikál, hiszen a briteknél is a kis lemez listán Taylor Swift még mindig benne van az első 5-ben, illetve a Toy Story egyre csak halmozza a bevételeket világszerte. 4:90 jó reggelt kívánok, fellapozzuk a kalendáriumot. Július 27. napján Olga, valamint Liliana nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 1986-ban Budapesten a Népstadionban 70 000 néző előtt lépett fel a Queen együttes, akkor hangzott el az a legendás tavaszi szél vizet áraszt. 202 éve született ifjú Alexander Dumas, francia regényíró, legismertebb műve a Kaméliás hölgy. 178 éve született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója, egyben miniszter. 160 éve fektették le az Atlanti kábelt, az első víz alatti távíró kábelt Észak-Amerika és Európa között. 60 éve született Dajcs Tamás politikus, 369 éve Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot, 363 éve az angol parlament törvénybe foglalta, hogy a gyarmatokra csak angol hajók szállíthatnak, kizárólag angol árut. 127 éve született Karácsony János erdélyi festőművész tanár, 118 éve született Sár Erzsébet, Munkácsy Díjas szobrász, érdemes művész. 102 éve fejeződött be a 8. újkori nyári olimpia Párizsban. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve a remek ajándékdal a 90-es évek derekáról, egészen pontosan 1996-ból, Republika és a Ready to Go.
1: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: A szakértők valahogy úgy fogalmaznak, hogy nyakunkon a vezető hiány, az Z-generációnak ugyanis nem kell a főnöki szék. Egyre kevesebb fiatal vágyik ugyanis vezetői pozícióra. Derül ki a Euronews beszámolójából. Kutatások szerint a Z-generációnak mindössze 6%-a szeretne menedzser lenni, számokra ugyanis a munka és a magánélet egyensúlya sokkal fontosabb az előléptetésnél. A szakértők rámutatnak, a vezetők terhei az elmúlt években megduplázódtak, így a fiatalok látják a vállatnyomást és a kiégés kockázatát. Bár a mesterséges intelligencia sok feladatot átvehet, a jó vezetéshez szükséges empátiát és emberi kapcsolatokat nem tudja pótolni, így a vállalatok komoly utánpótlás problémával néznek szembe.
1: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscombra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
7: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
8: Reklámot hallottak.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők, Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők, Bíró Éva, Gagyi József, Királyi Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: 1980-ból szólt Lip Sync és a Funky Town, mindössze 9 perc maradt hátra 9 óráig. Hamarosan friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Lelki és anyagi támogatást is ígért a külhoni magyarok számára Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. 2 új övezeti rendezési tervet hagyott jóvá, legutóbbi soron kívüli ülésén Csíkszereda önkormányzata. Részletek 9 perc múlva a híradóban.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta 2-szer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tart.
3: Reklámot hallottak.
4: Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Te a Fun FM-et hallgatod Günther Ottóval.

0: alig negyede származik romániai kitermelésből. A hiányzó mennyiséget főként a Fekete-tengeri háborús kockázatoknak kitett útvonalakon importálja az ország. A legújabb kaukázusi szállítási fennakadások is megmutatták, eseti válságülések helyett egy állandó országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra és alternatív beszerzési útvonalra lenne szükség. Különösen a gázolaj ellátás sérülékeny, ezért a szakértők szerint az államnak mielőbb meg kell határoznia a prioritásokat, így egy esetleges krízisben a mentők, a katasztrófa védelem és a mezőgazdaság biztosan üzemanyaghoz jussanak. Lelki és anyagi támogatást is ígért a külhoni magyarok számára Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, a Tisza párt alelnöke, aki arról is beszélt, hogy el szeretnék érni az oktatás, a kultúra és a jog terén. A nemzeti kisebbségek kapják meg a támogatást a többségi társadalom részéről, ami jár nekik, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Két új övezeti rendezési tervet hagyott jóvá legutóbbi soronkívüli ülésén Csíkszereda önkormányzata. A csíksomjói barátok Feredeje és a Fűzhát területeken elsősorban lakóövezeteket alakítanak ki, emellett elfogadták négy utca, a Búza, a Levendula, a Pünkösd és a Lovarda utcák felújításának megvalósíthatósági tanulmányát és költségvetését. A Városháza közlése szerint a két rendezési terv kidolgozását az országos helyreállítási terv csaknem 400 ezer lejjel támogatta. A fejlesztések célja az új utcahálózat kierülése, valamint a területek újraparcellázásának lehetővé tétele. A barátok kertje esetében kiemelt figyelmet fordítottak a csíksomjói kecstemplom környezetének és a műemlékvédelmi övezet városképének megóvására. A két övezetben főként családi házak és társasházak épülhetnek, a szolgáltatási területeken pedig többszintes épületek is helyet kaphatnak. A fejlesztési területeken összesen több mint 400 telek található. Bors Béla alpolgármester szerint a most elfogadott tervek hosszú távon meghatározzák a város fejlődésének irányát, és különösen a fiatal családok számára teremtenek új lehetőségeket. A testület emellett jóvá hagyta a Búza, a Levendula, a Pünkösd és a Lovarda utca korszerűsítésének dokumentációját is. A Búza és a Levendula utcában a munkálatok rövidesen elkezdődhetnek, csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, a Búza utcában pedig az ivóvíz hálózatot is felújítják, valamint tűzcsapokat szerelnek fel az aszfaltozás előtt. A négy utca felújításának összértéke 3,8 millió lej, amelyből 3 millió lejt az Angel Salini kormányprogram finanszíroz. A Búza és a Levendula utca felújítását a csíkszeredai Ink Service Kft. Végzi. A romániai családok mindössze alig 30%-a tudott megengedni magának egy egyhetes nyaralást az elmúlt évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Bár a háztartások 4/5-e úgy nyilatkozott, hogy megél a havi jövedelméből. A kötelező számlák befizetése után a legtöbbeknek alig maradt pénze. Bútor cserére 10-ből mindössze egy családnak futja, és színházba vagy moziba is csak 15% jut el. A kiadásaikat fedezni nem tudó családok helyzete még súlyosabb, csak nem felük késve tudja csak kifizetni a rezsit, a legnehezebb helyzetben lévő munkanélküliek körében pedig ez az arány a 74%-ot is meghaladja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt a borongós időjárásra kell számítani, helyenként kisebb-nagyobb esőzések is kialakulhatnak. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19-22 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
0: Fülig zenékkel megyünk neki a hétfői szürke egyhangúságnak. 9 óra múlt 6 perccel, én Günther Ottó vagyok. Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok. Ray Diplo, aztán a későbbiekben Robin Williams, DJ Goya, Savage Garden és még sokan mások előállnak a legnagyobb felhőszaggatókkal. Tartsanak velünk!

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz citromot kilónként 8,99 baniért, és hazai laskagombát 500 g-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

Én egy kicsit ilyen virágbolondnak tartom magam, de lehet, hogy nem rossz az irány. Ha még nincs legalább egy cserepes növény a munkahelyi íróasztalon, vagy akár otthon az íróasztalon, amit esetleg home office-ként használ, érdemes gyorsan beszerezni egyet. Ugyanis egy friss munkahelyi kutatás kimutatta, hogy azok a dolgozók, akiknek a közvetlen környezetében zöld növény van, 15%-kal produktívabbak és sokkal kevesebb hibát vétenek a nap folyamán. A szakértők szerint a növények látványa ugyanis tudatalatt csökkenti a vérnyomást, a jelenlétük pedig javítja a szoba levegő minőségét és a koncentrációt. A mai ebédszünetben érdemes beugrani a legközelebbi virágboltba egy kis zöld inspirációért, és a nagy barkácsboltban mindig vannak lárazva olyan virágok, növények, amelyek mondjuk már elnyíltak, vagy egy icipicit megviselte őket az áruházi élet. Érdemes azok között szétnézni, és akkor kettő legyet egy csapásra. Egy, megmentünk egy kidobásra ítélt virágot, kettő, ha gondosan bánunk vele, meghálálja és növeli a produktivitást munka közben. Szóval win-win helyzet.

0: Melanie Fiona és a Monday Morning at the Bridge című nagy lemezen jelent meg oda 2009-ben. Biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokan észrevették, mennyire jó érzés néha meghallgatni egy régi tínédzser Gori kedvenc dalt. Pszichológusok szerint ez nem véletlen, a nosztalgiázás az egyik leghatékonyabb, természetes stresszoldó. Amikor régi emlékeket idézünk fel, vagy gyerekkorunk kedvenc slágereit hallgatjuk, az agyunk olyan hormonokat termel, amelyek azonnal csökkentik a szorongást és növelik a biztonságérzetet. Ha ma nehezen indult egy kicsit a reggel, akkor érdemes feltekerni a hangerőt, és esetleg kérni egy kedvenc dalt. De tényleg a retro kedvencek közül, azaz fiatal korunk kedvenc dalait, amelyeket ha meghallunk, azonnal jobb lesz a kedvünk. A hangulat garantáltan megköszöni, csak éppenséggel elő kell venni azokat a bizonyos retro dalokat. Mutatok kedvencet, kettőt az enyémek közül, amíg eldöntik, hogy kérnek-e, és hogyha igen, akkor mit? 0724-860-1000 egyébként ez az SMS szám, ebben lehet kérni tényleg olyan dalt, ami anno akkor volt nagyon menő, amikor fiatal volt. Ó, fehér, milyen jó, hogy nem találom így United, és a Hófehér Jaguár, ez volt az egyik nagy-nagy kedvencem. Eszméletlen jó pozitív vibe van ennek a dalnak. Mutatom is egyébként, 1999-ben jelent meg, gyakorlatilag egy évvel azután, hogy rádiózni kezdtem 98-ban. Íme az én egyik nagy retro kedvencem. Ha van önnek is, küldje most a dal címét és az előadót SMS-ben 0724-860-1000. Ha már ennyire ellenünk dolgozik a hétfő reggeli időjárás, akkor ellensúlyozzuk retro dalokkal, amik tényleg kellemes hangulatot árasztanak. Yeah.
1: Csajozós figura. Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Tizenöt éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscombra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsilha kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

Ebben a nagy borongós időben, hogyha nem is látunk el a Marsig, de legalább a hangulatunk legyen jó, és akkor jobb nekifutni így a hétfőnek, legalábbis szerintem. De nyilván mindenki maga dönti el, hogy inkább zsummog a szürkeség meg az eső miatt, vagy inkább kitalál valami jót annak érdekében, hogy feldobja a napját. Nem tudja magát rávenni a kemény edzésekre? Nincsen ezzel semmi gond, a tudománynak van egy jó híre. A legújabb mozgásszervi kutatások szerint nem kell órákat izzadni a teremben ahhoz, hogy érezhetően növeljük az energiaszintünket. Napi 3x10 perc tempós séta, például munkába menet, ebédszünetben és este, pontosan ugyanolyan jótékony hatással van a szívre és a hangulatra, mint egy egybefüggő félórás edzés. A kulcsa rendszerességben és abban a pár percben van, amíg kicsit felpörgetjük a pulzusunkat. Szóval, ha már csak egy busz megállónyit sétál a helyet, hogy felszállna, már tett valamit az egészségért.

Grease 2000, értelemszerűen 2000-ből, ez is valakinek a nagy kedvence, valakinek a retro faktort feltolta a lelkében, és ez nyilván jó érzésekkel tölti el az illetőt. 3:40 lesz 3 perc múlva. A most következő dal is egy olyan dal, ami nyilván egy, jó hangulattal tölt el mindannyiunkat, és kettő, valaki kérte, hogy tegye szebbé a saját reggelét, és nem csak Ronan Keating és a Life is a Roller Coaster anno 2000-ből.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Mozi. Koncert? Vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
3: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
2: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidőt.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak. Fun FM.

Déli 12 óráig tart ma is a kotyogó, ez alatt el lehet fogyasztani még egy új kávét, hiszen azt mondja a tudomány, hogy a kávé szerelmeseinek kedvez. Nos, miről is van szó? Nemzetközi táplálkozási szakértők átfogó elemzése szerint a mérsékelt napi 2-3 csésze kávé elfogyasztása nem csak a figyelmünket pörgeti fel, de hosszú távon a szív- és érrendszeri egészség megőrzéséhez is hozzájárulhat. A trükk viszont az időzítésben van. A kutatók szerint az első feketét nem ébredés után azonnal, hanem körülbelül másfél órával később érdemes meginni, amikor a szervezet természetes stressz hormon szintje már csökkenni kezd. Szóval, ha éppen kortyolgatja a reggeli adagot, a legmegfelelőbb pillanatot választotta. 10 óra lesz 5 perc múlva hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, most pedig érkezik Callum Scott, valamint a Roo.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Bár közvetlen üzemanyaghiány egyelőre nem fenyeget, Románia rendkívül kitett egy esetleges regionális kőolajválságnak, figyelmeztet az Intelligens Energia Egyesület. A szakértők szerint a hazai finomítókban feldolgozott olaj alig negyede származik romániai kitermelésből. A hiányzó mennyiséget főként a Fekete-tengeri háborús kockázatoknak kitett útvonalakon importálja az ország. A legújabb kaukázusi szállítási fennakadások is megmutatták, eseti válságülések helyett egy állandó országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra és alternatív beszerzési útvonalra lenne szükség. Különösen a gázolaj ellátás sérülékeny, ezért a szakértők szerint az államnak mielőbb meg kell határoznia a prioritásokat, így egy esetleges krízisben a mentők, a katasztrófa védelem és a mezőgazdaság biztosan üzemanyaghoz jussanak. Lelki és anyagi támogatást is ígért a külhoni magyarok számára Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, a Tisza párt alelnöke, aki arról is beszélt, hogy és a mezőgazdaság biztosan üzemanyaghoz jussanak. Lelki és anyagi támogatást is ígért a külhoni magyarok számára Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, a Tisza párt alelnöke, aki arról is beszélt, hogy el szeretnék érni az oktatások,

0: önkormányzata. A csíksomlyói barátok kertje és a fűzhát területeken elsősorban lakóövezeteket alakítanak ki, emellett elfogadták 4 utca, a Búza, a Levendula, a Pünkösd és a Lovarda utcák felújításának megvalósíthatósági tanulmányát és költségvetését. A Városháza közlése szerint a 2 rendezési terv kidolgozását az országos helyreállítási terv csaknem 400 ezer lejjel támogatta. A fejlesztések célja az új utcahálózat kierülése, valamint a területek újraparcellázásának lehetővé tétele. A barátok kertje esetében kiemelt figyelmet fordítottak a csíksomlyói kecstemplom környezetének és a műemlékvédelmi övezet városképének megóvására. A 2 övezetben főként családi házak és társasházak épülhetnek, a szolgáltatási területeken pedig többszintes épületek is helyet kaphatnak. A fejlesztési területeken összesen több mint 400 telek található. Bors Béla alpolgármester szerint a most elfogadott tervek hosszú távon meghatározzák a város fejlődésének irányát, és különösen a fiatal családok számára teremtenek új lehetőségeket. A testület emellett jóvá hagyta a Búza, a Levendula, a Pünkösd és a Lovarda utca korszerűsítésének dokumentációját is. A Búza és a Levendula utcában a munkálatok rövidesen elkezdődhetnek, csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, a Búza utcában pedig az ivóvíz hálózatot is felújítják, valamint tűzcsapokat szerelnek fel az aszfaltozás előtt. A 4 utca felújításának összértéke 3,8 millió lej, amelyből 3 millió lejt az Angel Salini kormányprogram finanszíroz. A Búza és a Levendula utca felújítását a Csíkszeredai Ink Service Kft. Végzi. A romániai családok mindössze alig 30%-a tudott megengedni magának egy egyhetes nyaralást az elmúlt évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Bár a háztartások 4/5-e úgy nyilatkozott, hogy megél a havi jövedelméből, a kötelező számlák befizetése után a legtöbbeknek alig maradt pénze. Bútor cserére 10-ből mindössze egy családnak futja, és színházba vagy moziba is csak 15% jut el. A kiadásaikat fedezni nem tudó családok helyzete még súlyosabb, csak nem felük késve tudja csak kifizetni a rezsit, a legnehezebb helyzetben lévő munkanélküliek körében pedig ez az arány a 74%-ot is meghaladja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt a borongós időjárásra kell számítani, helyenként kisebb-nagyobb esőzések is kialakulhatnak. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19-22 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket egy újabb óra kezdetén. Fülig zenéket készítettem elő a következő 60 percre is. Többek között Tame Impala, Malcolm Todd, aztán Kali Roland, Madonna, Sabrina Carpenter, Destiny's Child és még sokan mások. Fülig zenék a fülig érő mosolyokért, tartsanak velem!
1: Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Mark Antat is megjárta magát az Earrings-el a különböző slágerlistákon, és szépen teljesített. Így igaz, hogy a briteknél egyelőre a 16. helyre szorult vissza, bár így, ahogy az irányt elnézem, nem kizárt, hogy még a 10-es listába visszaverekedi magát. Ez nem feltétlenül számít egy bosszantó slágernek, de olyanokat is ismerünk. És elő is fordult már velünk, hogy egy olyan dal refrénje ragad be a fejünkbe egész napra, amit amúgy kifejezetten utálunk, ugye ismerős. Ezt a jelenséget a tudomány egyébként dallamtapadásnak hívja. Zenepszichológusok rájöttek, hogy ezek a dalok egy nagyon specifikus mintát követnek. Egyszerű a ritmusuk, de van bennük egy apró, váratlan dallamugrás, amit az agyunk meg akar fejteni. Ezért újra és újra visszajátsza a fejünkben. A jó hír az, hogy van rá tudományos ellenszer, hogyha mondjuk nagyon zavaró tud lenni. Ha beakad a fejünkben egy dallam, amit rendkívül utálunk, kezdjünk el rágógumit rágni, vagy oldjunk meg egy rejtvényt. A rágás mozgása és a logikai feladat ugyanis leköti az agynak azt a részét, ami a dallamot éppenséggel ismételgeti.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Destiny's Child és a Bills, 1999-ből vannak azért jó néhányan, akár közöttünk is, akiknek nem kell mondjuk élére állítani a tízeseket, százasokat, amikor a számlák megérkeznek. Azt mondják, hogy a sztárok körében a legújabb hobbi egészen érdekes, nem egy drága karóra, vagy egy fantasztikus festmény. Nem is gondoltuk volna, aki egy luxus ingatlan árát elkölti, mondjuk a házi kedvence hasonmására, annak tényleg van, amit aprítani a tejbe. Egyre pörgősebb a celebek körében az a bizarr divat, hogy világhírű művészekkel készítetnek tömör aranyból vagy drága kövekből kirakott szobrot a kutyáikról és macskáikról. A legújabb sztárhóbort mögött álló ékszerészek szerint az igazi luxus ma már nem a méregdrága óra vagy a sportkocsi, hanem az, hogy a négylábú kedvencünk életnagyságú gyémánt szemű szobra díszíti a nappalit. Nos hát igen, valakinek a hűtőmágnes már nem elég emlékbe. Bár az is igaz, ugye, hogy egy tömör aranyból készült mondjuk... gondolkozzak, nagy testű állat, német dog, az azért úgy érhet valamit, és igazából az érték benne van. Persze nem föltétlenül árulkodik jó ízlésről, de az már egy teljesen más zárójeles vetület.
1: Főtől fülig.
2: Fun FM Rádió. Fülig
1: zene. Fun FM.

Shakira és a Pure Intuition 2007-ből, 10:11 lesz 3 perc múlva. Ránézésre az időjárásunk nem sokat változott. Arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg hőérzetre igen-e, de úgy tekint nem. Hát ez elég szomorú. 14 fokot mérnek jelenleg hivatalosan, ebből mindössze 12 érezhető. Az ernyőt én nem tenném olyan nagyon messze magamtól, kézügyben tartanám, főleg, hogyha gyalogosan kell ezt-azt elintézni a mai napon, vagy a mai nap folyamán. Coldplay és az Orphans érkezik néhány pillanaton belül, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között, annak érdekében, hogy egy kicsit felpörgessük nem csak a hangulatot, de a jó kedvet is, nem másért, de az időjárás nem sokat tesz hozzá a maga részéről. Több közlekedési szabálysértést és bűncselekményt dokumentáltak a rendőrök az elmúlt napokban Hargita megyében. Akadt olyan sofőr, aki jogosítvány nélkül és forgalomból kivont autóval közlekedett. Mások ittasan ültek volán mögé, egy parajdi férfi pedig egyenesen egy hídfőnek ütközve állt meg a járgánnyal. Jövök néhány percen belül a részletekkel.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: Reklámot hallottak. Fun.

0: Aretha Franklin és a Who's the Man Who 1985-ből eseménydús hétvégéjük volt a Hargita megyei rendőröknek. Számtalan szabálysértést és bűncselekményt regisztráltak az utakon, írja Masszol. Vadéfalván egy karcfalvi férfit kapcsoltak le, aki nem elég, hogy jogosítvány nélkül vezetett, de az autóját is kivonták már a forgalomból. Csíkszeredában egy rendszám nélküli kocsit állítottak meg, míg Ditróban és Gyergyószentmiklóson is ittas vezetőket szűrtek ki a forgalomból. Egyiküknél a szonda a megengedett érték többszörösét mutatta ki. Parajt határában súlyos baleset is történt. Egy 44 éves férfi vesztette el az uralmát az autója felett és ütközött frontálisan egy hídfőnek. A sérült sofőrt kórházba szállították, az ellenőrzéskor pedig kiderült, hogy neki sem volt vezetői engedélye. A zéró toleranciát illetően egyébként ez Romániában is érvényben van. Annyit jelent, hogy a törvény egyáltalán nem enged meg semennyi alkoholt a járművezetők szervezetében. Még egyes országokban, mint például Németországban vagy Olaszországban egy pohár sör vagy bor még belefér a megengedett véralkohol szint határba. A zéró toleranciát alkalmaz országokban a határ pontosan 0,00 mg per liter. Ha volán mögé ül az ember, a szervezetében nem lehet alkohol, akár egyetlen korty, sör sem, vagy konyakos megy, vagy alkoholos gyógyszer is mérésbeli eltérést mutathat. Ha a szonda vagy a vérvétel akár a legkisebb alkoholszintet is kimutatja, az büntetést von maga után. Ez az alkoholszint mértékétől függően lehet súlyos pénzbírság, a jogosítvány azonnali bevonása, vagy akár büntető eljárás és börtönbüntetés. Zéró tolerancia Románia mellett Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában is érvényben van. És a végére a nagy kérdés, vezethetek-e másnaposan? Nos, a zéró tolerancia miatt a másnaposság az egyik legveszélyesebb csapda. Ha valaki este sokat ivott, reggelre hiába érzi úgy, hogy már kiózanodott, a mája még nem dolgozta fel az összes alkoholt. A szonda a lebomlóban lévő alkoholt is kimutatja, és a rendőrség nem mérlegel. Ha a gép nem nullát mutat, bizony jön a büntetés.
1: FM 87.6

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Reklámot hallottak!

0: van!
1: Kicsi szíve bárkinek is meg ne szakadjon ismét a mozikban, ahogyan tudnék élni nélküled. Az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb magyar filmje Demjén Ferenc slágerekre építve, egészen pontosan július 27-én, sőt 28-án is vetítik a Csíki moziban is, ahogyan tudnék élni nélküled című filmet, lévén, hogy november 12-én lesz a premierje, ahogyan tudnék élni nélküled második részének. Ennek apropóján kerül vissza ismét a mozikba júliustól az elmúlt 30 év legsikeresebb magyar filmje. A filmnek már készül a folytatása, és a második rész első részlete kizárólag az első rész nyári vetítései előtt lesz látható, amelyre már ugye lehet jegyet váltani a Csíki moziba, tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk 27-én vagy 28-án beül a Csíki moziba megnézni a Hogyan tudnék élni nélküled első részét, azaz a filmet, akkor gyakorlatilag láthat már egy rövid részletet a november 12-én érkező második részből is.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Bár közvetlen üzemanyaghiány egyelőre nem fenyeget, Románia rendkívül kitett egy esetleges regionális kőolajválságnak, figyelmeztet az Intelligens Energia Egyesület. A szakértők szerint a hazai finomítókban feldolgozott olaj alig negyede származik romániai kitermelésből. A hiányzó mennyiséget főként a Fekete-tengeri háborús kockázatoknak kitett útvonalakon importálja az ország. A legújabb kaukázusi szállítási fennakadások is megmutatták, eseti válságülések helyett egy állandó országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra és alternatív beszerzési útvonalra lenne szükség. Különösen a gázolaj ellátás sérülékeny, ezért a szakértők szerint az államnak mielőbb meg kell határoznia a prioritásokat, így egy esetleges krízisben a mentők, a katasztrófa védelem és a mezőgazdaság biztosan üzemanyaghoz jussanak. Lelki és anyagi támogatást is ígért a külhoni magyarok számára Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, a Tisza párt alelnöke, aki arról is beszélt, hogy el szeretné kérni az oktatás, a kultúra és a jog terén. A nemzeti kisebbségek kapják meg a támogatást a többségi társadalom részéről, ami jár nekik, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Két új övezeti rendezési tervet hagyott jóvá legutóbbi soronkívüli ülésén Csíkszereda önkormányzata. A csíksomjói barátok kertje és a fűzhát területeken elsősorban lakóövezeteket alakítanak ki, emellett elfogadták négy utca, a Búza, a Levendula, a Pünkösd és a Lovarda utcák felújításának megvalósíthatósági tanulmányát és költségvetését. A Városháza közlése szerint a két rendezési terv kidolgozását az országos helyreállítási terv csaknem 400 ezer lejjel támogatta. A fejlesztések célja az új utcahálózat kierülése, valamint a területek újra parcellázásának lehetővé tétele. A barátok kertje esetében kiesi terv kidolgozását az országos helyreállítási terv csaknem 400 ezer lejjel támogatta. A fejlesztések célja az új utcahálózat kierülése, valamint a területek újra parcellázásának lehetővé tétele. A barátok kertje esetében kiemelt figyelmet fordítottak a

0: Bors Béla alpolgármester szerint a most elfogadott tervek hosszú távon meghatározzák a város fejlődésének irányát, és különösen a fiatal családok számára teremtenek új lehetőségeket. A testület emellett jóvá hagyta a búza, a levendula, a pünkösd és a lovarda utca korszerűsítésének dokumentációját is. A búza és a levendula utcában a munkálatok rövidesen elkezdődhetnek, csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, a búza utcában pedig az ivóvíz hálózatot is felújítják, valamint tűzcsapokat szerelnek fel az aszfaltozás előtt. A négy utca felújításának összértéke 3,8 millió lej, amelyből 3 millió lejt az Angel Salini kormányprogram finanszíroz. A Búza és a Levendula utca felújítását a Csíkszeredai Ink Service Kft. Végzi. A romániai családok mindössze alig 30%-a tudott megengedni magának egy egyhetes nyaralást az elmúlt évben, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Bár a háztartások 4/5-e úgy nyilatkozott, hogy megél a havi jövedelméből. A kötelező számlák befizetése után a legtöbbeknek alig maradt pénze. Bútor cserére 10-ből mindössze egy családnak futja, és színházba vagy moziba is csak 15% jut el. A kiadásaikat fedezni nem tudó családok helyzete még súlyosabb, csak nem felük késve tudja csak kifizetni a rezsit, a legnehezebb helyzetben lévő munkanélküliek körében pedig ez az arány a 74%-ot is meghaladja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt a borongós időjárásra kell számítani, helyenként kisebb-nagyobb esőzések is kialakulhatnak. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19-22 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Ez az igazság, hogyha így folytatja, esküszöm, hogy megalszom, mint a tej. 15 fok van jelenleg Csíkszeredában, 13 érezhető ebből. Ez a mai kotyogó utolsó órája, hétfői kiadásban Bob Sinclair, Kiesa, Tintalis, Kelani, Miles Smith, Niall Horan, The Cardigans és még sokan mások. Pörgetjük? Pörgessük!

most őszintén, szívredett kézzel, hányszor áll meg naponta a lift gomb előtt? A pszichológusok szerint a lépcső és a lift közötti választás nem csak a kényelemről szól, hanem arról is, hogyan állunk a mindennapi kihívásokhoz. Bizony, és ezt érdemes figyelembe venni, mert úgy tűnik, hogy van összefüggés, és nem is kicsi. A szakemberek szerint azok, akik rendszeresen a lépcsőt választják, általában nem a könnyebbik utat keresik az életben sem. Rájuk jellemzőbb a fegyelmezettség, a türelem és az a tudat, hogy az apró, befektetett energiák hosszú távon meghozzák a gyümölcsöt. Ráadásul a lépcsőzés a függetlenség érzését adja. Nem kell másokra vagy a gép érkezésére várni. Persze a liftezés egyáltalán nem a lustaság jele. Egy fárasztó nap, a nehéz szatyrok vagy a sietség teljesen racionális döntéssé teszi a felvonó használatát, de legközelebb, amikor ott áll a lépcső fordulóban, gondoljon rá úgy, minden egyes lépcsőfokkal egy picit a saját kitartását is edzi, és persze jót tesz a lift nélkülözése, mondjuk a szívünknek is, bizony.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

Nem csak úgy a levegőből, vagy az égből pottyant ide közénk Coltrane-ét, a Hogellel közös dala a Move Into the Sun gyakorlatilag tarolja továbbra is a slágerlistákat. Őről már rég tudunk jó néhány dolgot, illetve azt is tudjuk, hogy nem ez az első igazán nagy slágere. Annó a 90-es években, ezért lássuk, csak 97-ben, ha nem tévedek. Igen, 1997-ben jelent meg a Free, nyilván jóval fiatalabb volt, és talán a karakteres hangja sem volt még ennyire tisztán megkülönböztethető. Mutatom hamarosan azt a dalt is, előtt azonban beszéljünk egy icipicit a zsugorflációról, mert hogy létezik a jelenség, kérdés az, hogy vették-e már észre, bár biztos vagyok benne, hogyha megfigyeli a kedvenc kekszes doboza alján, mint egy kicsit több a levegő, illetve azokban a felfújt chipszes zacskókban is talán-talán a tartalom zsugorodott, az üres légtér pedig nőtt, vagy a mosószeres flakonból hamarabb elfogy a tartalom, pedig az ára nem változott. A gazdasági szakírók ezt zsugorflációnak, vagy angolul shrinkflationnek nevezik. A gyártók ahelyett, hogy nyíltan árat emelnének, csendben 10-15%-kal csökkentik a termékek súlyát, vagy térfogatát. A fogyasztóvédők szerint a legjobb védekezés délelőtti vásárláskor, ha nem a csomagolás méretét, vagy a dobozon lévő árat nézzük, hanem mindig a polcon lévő egységárat, vagyis a kiló vagy literenkénti összeget, bár nem tudom, hogy ez miben nyugtat meg bennünket, vagy mitől leszünk ettől boldogabbak, de tény és való, hogy egy-egy termékünk ugyanabban a csomagolásban, ugyanabban a kiszerelésben valamivel kevesebbet tartalmaz már, és ez teljesen rendben van, legalábbis fogyasztóvédelmi szempontból. A nagy pofátlanság, és erre is van jócskán példa, amikor nem csak a termék tartalma zsugorodik, hanem az ára is nő.

Az az igazság, hogy eltátottam a számat, nem kicsit, nagyon. 3:42 lesz 3 perc múlva. Éppen az egyik Edda dalba hallgattam bele, már csak azért is, mert talán éppen talál ehhez a témához, ugyanis a Csak bírd ki című dalban van egy olyan két sor, ha bárki mondja, hogy kevés vagy, csak a lé számít, és a kapcsolat, mert hogyha van kapcsolat, van lé, de lehet, hogy a kapcsolati háló időközben változik, és akkor gurul a lé is tovább. Visszavonták az Eddának megítélt 250 millió forintos nemzeti kulturális alap által odaítélt támogatást, hozza ma reggel a hírt a Fidelio. A kulturális kormányzat két az Edda együtteshez köthető projekt támogatását vonta vissza, miután az utólagos vizsgálat szerint a pályázatok valótlan adatközlést tartalmaztak. És az a dal, amiben én belehallgattam ma reggel, az nagyon talál ide, egyébként 2003-ban jelent meg. Tény és való, hogy egyelőre csak július 27-e van, tehát még a hakni időszakból tart jócskán a szezon, de a 250 milliót összelapátolni nem lesz olyan nagyon egyszerű történet, csak fellépésekből. Érkezik, azaz már szól a háttérben a Csak bírd ki az Edda előadásában. Röpke negyed óra maradt hátra a mai kocsogóból, próbáljuk meg azt is tartalommal kitölteni. Addig is szól az Edda.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Mozi. Koncert? Vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
3: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
2: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Minelli és a Miss You More 4 perccel déli 12 óra előtt, és lám-lám kisütött a nap. Valószínűleg nem lesz tartós napsütés ebből, de reménykedni mindig lehet. Legalábbis az előrejelzés szerint úgy tűnik, hogy a kora délutáni órákban még helyenként előfordulhat némi zápor, zivatar, de a napot is látjuk még a hétfő folyamán. 16 fokot mérnek jelenleg, ebből 15 érződik, de feltételezem, hogy a következő órai mérés valamivel többet ad majd, örvendeztetve bennünket. Én Günther Otto vagyok, szerintem most már ideje búcsúzni, legalábbis a mai napra. Köszönöm a figyelmet, nagyon remélem, hogy a holnapi napot is együtt indítjuk, friss feketével, friss zenékkel, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM, amit hallgassál.
2: Wake water, you cover my soul, cover my mind. I wanna stay guarded by you.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
0: Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére. A meteorológusok szerint hétfő déltől este 11 óráig már a Marosban, a Körösvidéken, a Bánságban, Erdélyben, a hegyekben, Olténia nyugati felében és Moldva északnyugati térségében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25 litert négyzetméterenként, a szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A déli Kárpátokban, a Kárpát-kanyarban, valamint helyenként az erdélyi szigetegységben megerősödő szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben hétfő estétől kedd reggelig. Az érintett térségekben 70-80 km/h, a magasan fekvő területeken pedig akár 90-100 km/h széllökésekre is számítani kell. A meteorológusok szerint a keddi nap folyamán Moldva középső részén, Erdély keleti térségeiben, Dobrudzsa északi részén és Olténia nyugati felében is szeles lesz az idő. A széllökések sebessége elérheti a 45-50 km/h, értesült az Agere Press. Kettől általános sztrájkot hirdet az egészségügyben a Sanitas szakszervezet. Az érdekképviselet a készülő vérezési törvény ellen tiltakozik. Szerintük az hátrányosan érinti az egészségügyi és szociális dolgozókat. A szakszervezet ma dönt a tiltakozás részleteiről. A Sanitas közlése szerint a sztrájk idején is biztosítják a sürgősségi ellátást és a törvényben előírt nélkülözhetetlen egészségügyi szolgáltatásokat, így a betegek ellátása nem áll le teljesen. A szakszervezet azt kéri a kormánytól, kezdjen új tárgyalásokat a bérezési törvényről, és vonja be az érdekképviseleteket a jogszabály véglegesítésébe. Ötnapos rendkívüli ülésszakot tart hétfőtől a Szenátus és a Képviselőház az országos helyreállítási tervbe, a PNRR-be foglalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezetek megvitatására. A július 27-31-e közötti ülésszakot hibrid formában szervezik meg. A Képviselőház hétfőn 10 órától, a Szenátus pedig délután 2 órától tart plenáris ülést. A hét folyamán szakbizottsági ülésekre és további plenáris ülésekre is sor kerül, írja az Agere Press. Ha most vasárnap tartanák a romániai parlamenti választásokat a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR végezne az első helyen 34%-kal. Derül ki a KURSZ július közepén készült közvéleménykutatása. Most vasárnap tartanák a romániai parlamenti választásokat a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR végezne az első helyen 34%-kal. Derül ki a KURSZ július közepén készült közvéleménykutatásából. A Szociáldemokrata párt

0: 33%-kal, őt Nikus Ordán követi 30%-kal. A megkérdezettek csaknem 80%-a úgy látja, hogy Románia rossz irányba halad, míg mindössze 16% szerint jó irányba tart az ország. A válaszadók többsége nem támogatja az előrehozott parlamenti választások kiírását. A KURZ telefonos felmérése július 14 és 24-e között készült 1108 fős mintán. A hiba határ plusz-minusz 3%. Módosulhat Romániában a korábban Elsőház néven ismert, államilag támogatott Újház lakáshitelprogram. Egy parlamenti törvényjavaslat szerint a 35 év alatti fiatalok legfeljebb 140 ezer euró értékű lakások megvásárlásához is mindössze 5%-os önrészt kellene biztosítsanak. Jelenleg ebben az érték kategóriában legalább 15%-os önrész szükséges. A kezdeményezők szerint az ingatlanárak jelentős drágulása miatt egyre több fiatal számára elérhetetlenné vált az első saját otthon megvásárlása. A javaslat célja, hogy könnyítse a lakáshitelhez jutást, ugyanakkor a módosításról még a román parlamentnek is döntenie kell. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de többnyire száraz időjárásra lehet számítani. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 15 fokra tehető a reális hőérzet, 22 fokig emelkedhet a csúcsérték. A kora délutáni órákban nem kizárt, hogy villámokkal kísért, záporok, zivatarok alakulnak ki. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában, a Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére. A meteorológusok szerint hétfő déltől este 11 óráig már a Marosban, a Körösvidéken, a Bánságban, Erdélyben, a hegyekben, Olténia nyugati felében és Moldva északnyugati térségében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25 litert négyzetméterenként. A szél sebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A déli Kárpátokban, a Kárpát-kanyarban, valamint helyenként az erdélyi szigetegységben megerősödő szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben hétfő estétől kedd reggelig. Az érintett térségekben 70-80 km/h, a magasan fekvő területeken pedig akár 90-100 km/h széllökésekre is számítani kell. A meteorológusok szerint a keddi nap folyamán Moldva középső részén, Erdély keleti térségeiben, Dobrudzsa északi részén és Olténia nyugati felében is szeles lesz az idő. A széllökések sebessége elérheti a 45-50 km/h, értesült az Ager Press. Kettől általános sztrájkot hirdet az egészségügyben a Sanitas szakszervezet. Az érdekképviselet a készülő vérezési törvény ellen tiltakozik. Szerintük az hátrányosan érinti az egészségügyi és szociális dolgozókat. A szakszervezet ma dönt a tiltakozás részleteiről. A Sanitas közlése szerint a sztrájk idején is biztosítják a sürgősségi ellátást és a törvényben előírt nélkülözhetetlen egészségügyi szolgáltatásokat, így a betegek ellátása nem áll le teljesen. A szakszervezet azt kéri a kormánytól, kezdjen új tárgyalásokat a bérezési törvényről, és vonja be az érdekképviseleteket a jogszabály véglegesítésébe. Ötnapos rendkívüli ülésszakot tart hétfőtől a Szenátus és a Képviselőház az országos helyreállítási tervbe, a PNRR-be foglalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezetek megvitatására. A július 27-31-e közötti ülésszakot hibrid formában szervezik meg. A Képviselőház hétfőn 10 órától, a Szenátus pedig délután 2 órától tart plenáris ülést. A hét folyamán szakbizottsági ülésekre és további plenáris ülésekre is sor kerül, írja az Ager Press. Ha most vasárnap tartanák a romániai parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR végezne az első helyen 34%-kal. Derül ki a Kursz július közepén készült közvéleménykutatásából. A Szociáldemokrata párt a PESZ-e támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párti a PNL-é 21%, az USZERE, azaz a Mentsetek meg Romániát Szövetség 9%-on áll, az RNDS támogatása mindössze 4%. A felmérés szerint a politikusok bizalmi rangsorát Karin Georgescu vezeti 33%-kal, őt Nikus Ordán követi 30%-kal. A megkérdezettek csaknem 80%-a úgy látja, hogy Románia rossz irányba halad, míg mindössze 16% szerint jó irányba tart az ország. A válaszadók többsége nem támogatja az előrehozott parlamenti választások kiírását. A Kursz telefonos felmérése július 14-80%-a úgy látja, hogy Románia rossz irányba halad, míg mindössze 16% szerint jó irányba tart az ország. A válaszadók többsége nem támogatja az előrehozott parlamenti választások kiírását. A Kursz telefonos felmérése július 14 és 24-e között készült.

lakások megvásárlásához is mindössze 5%-os önrészt kellene biztosítsanak. Jelenleg ebben az érték kategóriában legalább 15%-os önrész szükséges. A kezdeményezők szerint az ingatlanárak jelentős drágulása miatt egyre több fiatal számára elérhetetlenné vált az első saját otthon megvásárlása. A javaslat célja, hogy könnyítse a lakáshitelhez jutást, ugyanakkor a módosításról még a román parlamentnek is döntenie kell. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de többnyire száraz időjárásra lehet számítani. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 15 fokra tehető a reális hőérzet, 22 fokig emelkedhet a csúcsérték. A kora délutáni órákban nem kizárt, hogy villámokkal kísért, záporok, zivatarok alakulnak ki. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra és szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére. A meteorológusok szerint hétfő déltől este 11 óráig már a Marosban, a Körösvidéken, a Bánságban, Erdélyben, a hegyekben, Olténia nyugati felében és Moldva északnyugati térségében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25 litert négyzetméterenként, a szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A déli Kárpátokban, a Kárpát-kanyarban, valamint helyenként az erdélyi szigetegységben megerősödő szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben hétfő estétől kedd reggelig. Az érintett térségekben 70-80 km/h, a magasan fekvő területeken pedig akár 90-100 km/h széllökésekre is számítani kell. A meteorológusok szerint a keddi nap folyamán Moldva középső részén, Erdély keleti térségeiben, Dobrudzsa északi részén és Olténia nyugati felében is szeles lesz az idő. A széllökések sebessége elérheti a 45-50 km/h, értesült az Ager Press. Kettől általános sztrájkot hirdet az egészségügyben a Sanitas szakszervezet. Az érdekképviselet a készülő vérezési törvény ellen tiltakozik. Szerintük az hátrányosan érinti az egészségügyi és szociális dolgozókat. A szakszervezet ma dönt a tiltakozás részleteiről. A Sanitas közlése szerint a sztrájk idején is biztosítják a sürgősségi ellátást és a törvényben előírt nélkülözhetetlen egészségügyi szolgáltatásokat, így a betegek ellátása nem áll le teljesen. A szakszervezet azt kéri a kormánytól, kezdjen új tárgyalásokat a bérezési törvényről, és vonja be az érdekképviseleteket a jogszabály véglegesítésébe. 5 napos rendkívüli ülésszakot tart hétfőtől a Szenátus és a Képviselőház az országos helyreállítási tervbe a PNRR-be foglalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezetek megvitatására. A július 27-31-e közötti ülésszakot hibrid formában szervezik meg. A Képviselőház hétfőn 10 órától, a Szenátus pedig délután 2 órától tart plenáris ülést. A hét folyamán szakbizottsági ülésekre és további plenáris ülésekre is sor kerül, írja az AGR Press. Ha most vasárnap tartanák a romániai parlamenti választásokat a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR végezne az első helyen 34%-kal. Derül ki a KURSZ július közepén készült közvéleménykutatásából. A Szociáldemokrata párt a PESZ-re támogatottsága 23, a Nemzeti Liberális Párti a PNL-é 21%, az USZERE, azaz a Mentsetek meg Romániát Szövetség 9%-on áll, az RMDSZ támogatása mindössze 4%. A felmérés szerint a politikusok bizalmi rangsorát Karin Georgescu vezeti 33%-kal, őt Nikus Ordán követi 30%-kal. A megkérdezettek csak nem 80%-a úgy látja, hogy Románia rossz irányba halad, míg mindössze 16% szerint jó irányba tart az ország. A válaszadók többsége nem támogatja az előrehozott parlamenti választások kiírását. A KURSZ telefonos felmérése július 14 és 24-e között készült 1108 fős mintán, a hibahatár plusz-minusz 3%. Módosulhat Romániában a korábban elsőház néven ismert, államilag támogatott újház lakáshitelprogram. Egy parlamenti törvényjavaslat szerint a 35 év alatti fiatalok legfeljebb 140 ezer euró értékű lakások megvásárlásához is mindössze 5%-os önrészt kellene biztosítsanak. Jelenleg ebben az érték kategóriában legalább 15%-os önrész szükséges. A kezdeményezők szerint az ingatlanárak jelentős drágulása miatt egyre lakások megvásárlásához is mindössze 5%-os önrészt kellene biztosítsanak. Jelenleg ebben az érték kategóriában legalább 15%-os önrész szükséges. A kezdeményezők szerint az ingatlanárak jelentős drágulása miatt egyre több fiatal számára

0: Változó van, felhős égbolt mellett javarészt borongós, de többnyire száraz időjárásra lehet számítani. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 15 fokra tehető a reális hőérzet, 22 fokig emelkedhet a csúcsérték. A kora délutáni órákban nem kizárt, hogy villámokkal kísért, záporok, zivatarok alakulnak ki. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Fan FM, fülig zene.
2: Még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csúk.

Őtől fülig Fan FM 87.6.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedd reggel általános sztrájk kezdődik mintegy 400 egészségügyi intézményben, hisz a döntés végleges, munkabeszüntetésre készül a Sanitas szakszervezeti szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számolva a Digi24 alapján a MASZ-ról. A szakszervezet elnöke Julián Pópe hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre befagyasztaná a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelem kiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjai van még kellemes, 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén a bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelítheti a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább csak hétfőn és kedden, majd legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ára Romániában, miután leálltak a kőolajszállítások az ország legfőbb energiapartnerétől, Kazaksztánból, írja a Digi24 adatai alapján a MASZ-ról. A dízeljárművel közlekedő autósok a legtöbb töltőállomáson már a lélektani 10 lejes lélek literenkénti árhoz közelítenek. A gázolajára kúthálózat függvényében 9 lej 92 és 9 lej 98-bani között mozog, míg a benzinért átlagosan 9 lej 06 és 9 lej 12-bani közötti összeget kell fizetni. A szakértők a kazak import leállása és a fekete-tengeri logisztikai, valamint biztosítási kockázatok miatt a helyzet további romlására és esetleges üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Elemzők szerint az országnak azonnali, állandó energetikai válságstábot kellene felállítania. A finomító termelésének, az import kapacitásoknak és a hazai készleteknek a napi szintű koordinálására. Nem volt jó éve a személyszállítással foglalkozó hazai vasútvállalatoknak. A piacon jelenlévő 6 cég közül 4 is mínuszban fejezte be a tavalyi esztendőt, számolt be az economedica.ro. Az állami vasúttársasága Cseferekkel a TOR bevételei több mint 7%-kal csökkentek, így a cég vesztesége meghaladta a 43 millió lejt, miközben az adósságállománya már az 1,3 milliárd lejhez közelít. A magáncégek sincsenek könnyebb helyzetben, a második legnagyobb piaci szereplőnek számító Reggio Calatori közel 33 milliós, még a kolozsvári Transferovjár Calatori több mint 8 milliós veszteséget könyvelt el. Mindössze 2 magánvállalat, a Softrans és az Astratrans Kárpátig tudott nyereséges maradni, de az ő profitjuk sem éri el a 1,5 millió lejt. Az adatokból az is kiderül, hogy míg a magánszektorban enyhén nőtt a dolgozók száma, az állami vasúttársaságtól egyetlen év alatt mintegy 400 alkalmazott távozott. Sem éri el a 1,5 millió lejt. Az adatokból az is kiderül, hogy míg a magánszektorban enyhén nőtt a dolgozók száma, az állami vasúttársaságtól egyetlen év alatt mintegy 400 alkalmazott távozott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat

0: fokozatosan emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23-24 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnap a reggeli órákban a hőmérséklet 9-11 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 22-24 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz citromot kilónként 8,99 baniért, és hazai laskagombát 500 g-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a

0: Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 baniért a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscomra 1,49 baniért 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedd reggel általános sztrájk kezdődik mintegy 400 egészségügyi intézményben, hisz a döntés végleges, munkabeszüntetésre készül a Sanitas szakszervezeti szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számol be a Digi24 alapján a MASZ-ról. A szakszervezet elnöke Julián Pópe hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre befagyasztaná a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelemkiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjaiban még kellemes, 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén a bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelítheti a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább csak hétfőn és kedden, majd legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ára Romániában, miután leálltak a kőolajszállítások az ország legfőbb energiapartnerétől, Kazaksztánból, írja a Digi24 adatai alapján a MASZ-ról. A legtöbb töltőállomáson már a lélektani 10 lejes literenkénti árhoz közelítenek, kúthálózat függvényében 9 lej 92 és 9 lej 98-bani között mozog, míg a benzinért átlagosan 9 lej 06 és 9 lej 12-bani közötti összeget kell fizetni. A szakértők a kazak import leállása és a fekete-tengeri logisztikai, valamint biztosítási kockázatok miatt a helyzet további romlására és esetleges üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Elemzők szerint az országnak azonnali, állandó energetikai válságstábot kellene felállítania. A finomító termelésének, az import kapacitásoknak és a hazai készleteknek a napi szintű koordinálására. Nem volt jó éve a személyszállítással foglalkozó hazai vasútvállalatoknak. A piacon jelenlévő 6 cég közül 4 is mínuszban fejezte be a tavalyi esztendőt, számolt be az economedica.ro. Az állami vasúttársaság a Cseferekkel a torj bevételei több mint 7%-kal csökkentek, így a cég vesztesége meghaladta a 43 millió lejt, miközben az adósságállománya már az 1,3 milliárd lejhez közelít. A magáncégek sincsenek könnyebb helyzetben, a második legnagyobb piaci szereplőnek számító Reggio Calatorg közel 33 milliós, még a kolozsvári Transferovjár Calatorg több mint 8 milliós veszteséget könyvelt el. Mindössze két magánvállalat, a Softrans és az Astratrans Kárpátig tudott nyereséges maradni, de az ő profitjuk sem éri el a 1,5 millió lejt. Az adatokból az is kiderül, hogy míg a magánszektorban enyhén nőtt a dolgozók száma, az állami vasúttársaságtól egyetlen év alatt mintegy 400 alkalmazott távozott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben helyenként még kialakulhat gyenge zápor, zivatar. Holnaptól javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható, és fokozatosan emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23-24 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnap a reggeli órákban a hőmérséklet 9-11 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 22-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban

0: kerti partis koktélokat ízlelünk. András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rinxil H a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Tizenöt éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscombra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.
6: Fun

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában, a Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com. www.luxfunk.com. Próbáld ki te is a kálma csuptapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedd reggel általános sztrájk kezdődik mintegy 400 egészségügyi intézményben, hisz a döntés végleges, munkabeszüntetésre készül a Sanitas szakszervezeti szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számol be a Digi24 alapján a MASZ-ról. A szakszervezet elnöke Julián Pópe hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre befagyasztaná a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelemkiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjai van még kellemes, 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén a bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelítheti a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább csak hétfőn és kedden, majd legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ára Romániában, miután leálltak a kőolajszállítások az ország legfőbb energiapartnerétől, Kazaksztánból, írja a Digi24 adatai alapján a MASZ-ról. A legtöbb töltőállomáson már a lélektani 10 lejes literenkénti árhoz közelítenek, kúthálózat függvényében 9,92 és 9,98-bani között mozog, míg a benzinért átlagosan 9,06 és 9,12-bani közötti összeget kell fizetni. A szakértők a kazak import leállása és a fekete-tengeri logisztikai, valamint biztosítási kockázatok miatt a helyzet további romlására és esetleges üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Elemzők szerint az országnak azonnali, állandó energetikai válságstábot kellene felállítania. A finomító termelésének, az import kapacitásoknak és a hazai készleteknek a napi szintű koordinálására. Nem volt jó éve a személyszállítással foglalkozó hazai vasútvállalatoknak. A piacon jelenlévő 6 cég közül 4 is mínuszban fejezte be a tavalyi esztendőt, számolt be az economedica.ro. Az állami vasúttársasága Cseferekkel a torj bevételei több mint 7%-kal csökkentek, így a cég vesztesége meghaladta a 43 millió lejt, miközben az adósságállománya már az 1,3 milliárd lejhez közelít. A magáncégek sincsenek könnyebb helyzetben, a második legnagyobb piaci szereplőnek számító Reggio Calatorg közel 33 milliós, még a kolozsvári Transferovjár Calatorg több mint 8 milliós veszteséget könyvelt el. Mindössze 2 magánvállalat, a Softrans és az Astratrans Kárpátig tudott nyereséges maradni, de az ő profitjuk sem éri el a 1,5 millió lejt. Az adatokból az is kiderül, hogy míg a magánszektorban enyhén nőtt a dolgozók száma, az állami vasúttársaságtól egyetlen év alatt mintegy 400 alkalmazott távozott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben helyenként még kialakulhat gyenge zápor, zivatar. Holnaptól javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható, és fokozatosan emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 23-24 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnap a reggeli órákban a hőmérséklet 9-11 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 22-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszere.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig Zene
1: Fun

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadságot.

0: with me. Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű, színem a veríték meg.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsor.

0: Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
3: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: Black Mix.

0: A Lex Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: A Lex Funk Rádió Mix műsora.
2: Lex Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról
3: www.lexfunk.com.
4: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
0: Dimo Fetti.

0: a Lex Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: A Lex Funk Rádió Mix műsora.
2: Lex Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról
3: www.lexfunk.com.
4: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
0: Dimo Fat DJ.

0: Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: A Fun FM-en. Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
3: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM Rádió. Fülix

azóta szüntelen. Őt látom mindenhol, meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó, szilánkos mennyország.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene. Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: FM Rádió. Főleg zene. Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakós bolcsán.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Fültől fülig. Fan FM. Mindent a fülnek. Fan FM.

0: munkaveréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Főleg zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fun FM Rádió.

friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.